bezárt a kulcsán olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert. Szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek sorvadok és kényszeríteni akarnak, csak mennek a hónapok. Az ő hangját hallanám, de nem tudom, mert nem látom. Elraboltak mindenemet, megbánom, meglátod, egyszer ki